0: aztán a Rádió 1-en több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni. A legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regán Lilitől, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu-n egyébként egy csomó érdekességet is ingerünk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott pénztől. Ez a Dobban, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J-Lo, David Guetta és a

0: ez rendben lesz. A Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rád.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legre, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten, hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információ feldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malin adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most.
1: Rádió
4: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lédig a gabrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az Állatos Énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nem csak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió egy.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valami. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pizáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert, ez a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Tisza dr. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Levelet írt Kocsis Fülöp metropolita az egészségügyi miniszternek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora, Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. A babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról döntött nemrégiben a kormány. Ezt az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos személyi kölcsönt 7 év alatt 270 ezeren vették fel. Egyötödüknél még nem teljesült a gyermekvállalás. Náluk a babaváró átalakulna piaci hitellé. Az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. Ezt függeszti fel a moratórium. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
3: A határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltétel rendszert.
2: Összesen 182 milliárd forintos hitelállományt érint a meghosszabbított visszafizetési moratórium. Ez némi haladékot jelent a csaknem 25 ezer babaváró hiteles pár számára a gyermekvállalás teljesítésében, de sok még a kérdőjel. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahol mégsem volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórtan még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott,

0: Miután a mérsőket vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudás perceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. Na, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék. Páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight.

reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Indul a Phoenix lakásprogram második fordulója a munkáltatóknak. Ma 17:30-tól Aluki a Spartakusszal játszik a Nagyerdei stadionban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A fiatalok lakhatásának támogatása és a debreceni albérletpiac élénkítése a célja a Phoenix lakásprogramnak, amit az önkormányzat idén tavasszal indított újra. Az ingatlanfejlesztők már több mint 200 lakással pályáztak, hamarosan pedig a munkáltatók is csatlakozhatnak a programhoz. Barcsa Lajos alpolgármester a múlt héten több mint 10 munkáltatóval egyeztetett a programról.
2: Most jön majd a második pályázati fordulóban pedig a munkáltatókat kérjük majd meg arra, hogy pályázzanak, és ha és amennyiben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérleti díj 1/3-át kifizetik, és szerződnek a civis házzal, akkor ebben az esetben tudunk közösen segíteni a debreceni munkavállalók lakhatásán.
1: A második pályázati fordulót augusztus végén hirdetik meg. Erre a célra az önkormányzat 200 millió forintot különített el. Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DDSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyerdei stadionban. Gert Remmel a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DDSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelőútvonalon közlekedik, és a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 8:30 között a DKV járatain. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Rádion, ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mi is dönthetünk a civil házak sorsáról. Bevált az új zónás parkolási rendszer. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tegnap este véget értek az idei debreceni bor és jazz napok a Békástónál. Három napon át hazánk legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok, illetve három színpadon 40 fellépővel színvonalas jazz koncertek várták a résztvevőket. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DEHÍREN is megtalálhatók. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. Az eddigi tapasztalatok alapján hatékony az új rendszer, mert enyhítette a parkolási gondokat. A két járműre igényelhető ingyenes parkoló bérlet és a kedvezményes napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. Fodor Andrást, a DV Parking Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Elsősorban ugye a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak már online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával.
1: A debreceni zónás parkolási rendet egyébként már többször is finomították, és a lakossági igények, illetve a jogszabályi változások esetén ezután is módosíthatják az erről szóló önkormányzati rendeletet. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. A szabadtéri színpadon este 8:30-tól élő táncarchívum Kalotta Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem hinném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít, a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Tisza dr. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Levelet írt Kocsis Fülöp metropolita az egészségügyi miniszternek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora, Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhang rendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. A babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról döntött nemrégiben a kormány. Ezt az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos személyi kölcsönt 7 év alatt 270 ezeren vették fel. Egyötödüknél még nem teljesült a gyermekvállalás. Náluk a babaváró átalakulna piaci hitellé. Az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. Ezt függeszti fel a moratórium. Köböl Anita kormány szóvivőt hallják.
2: A határideje 2026. június végéig szól. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyminisztérium javaslatára egy újabb intervallummal kiterjeszti, meghosszabbítja, azzal, hogy a pénzügyminisztérium vállalja azt, hogy kidolgoz egy várhatóan enyhébb, de természetesen jogkövető magatartási feltételrendszert.
1: Összesen 182 milliárd forintos hitelállományt érint a meghosszabbított visszafizetési moratórium. Ez némi haladékot jelent a csaknem 25 ezer babaváró hiteles pár számára a gyermekvállalás teljesítésében, de sok még a kérdőjel. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön, 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend, csak itt a Rádió 1.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Stage-el, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na, hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Hear Me, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mi is dönthetünk a civil házak sorsáról. Bevált az új zónás parkolási rendszer. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tegnap este véget értek az idei debreceni bor és jazz napok a Békástónál. Három napon át hazánk legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok, illetve három színpadon 40 fellépővel színvonalas jazz koncertek várták a résztvevőket. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DEHÍREN is megtalálhatók. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. Az eddigi tapasztalatok alapján hatékony az új rendszer, mert enyhítette a parkolási gondokat. A két járműre igényelhető ingyenes parkoló bérlet és a kedvezményes napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. Fodor Andrást, a DV Parking Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Elsősorban ugye a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak már online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával.
1: A debreceni zónás parkolási rendet egyébként már többször is finomították, és a lakossági igények, illetve a jogszabályi változások esetén ezután is módosíthatják az erről szóló önkormányzati rendeletet. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. A szabadtéri színpadon este 8:30-tól élő táncarchívum Kalotta Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés.
1: Nem érkezett helyes megfejtés.
2: És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem
1: biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Hát, hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy mi valakinek szülinapja van. Mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá szülinapon.
1: Tudod, hogy én megyek. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem, megint jelzem, mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy és jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem Budapesten? Keressél majd.
1: Abban a hónapban na jó, ne. Ne, nem hiszem el, ez nagyon szürreális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: szexi.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok, én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizáljam. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, tedd vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál? Mit csináltatok?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De akkor... semmilyen kis lelkiismeretes néz meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsi-Zsilinszky Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapon kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el, nem.
3: Azt írtam a hajónaplóba. Már nincs menekvés.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító? Igen. Hát nem hívtál el, várjál. Mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy jó. Film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Senki nem írta meg.
1: Látom a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok. A büdös életben nem írja meg senki. Én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Figyelj, ennyit elárulok. Nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami még ittas vagy, ne ígérj. Leírtam Anna szőrp úgyra, hogy nem volt egy kortyacsétam, kávézó. Na, szóval mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép beltöltén boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokróc. Betakar a pokróc, nem is, hogy ne fosoljon a szem.
3: Azért, nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, azt hiszem, hogy ne fosol le, ne fosol a lábam.
3: Nem.
1: És 66 darab malac között ül a Zsűr a teljes feladással. Júliuliben 43 darab fotó. Malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsűr, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki.
3: Tehát ez valami csúcs volt. Biztos, kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsi-Zsilinszky Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van,
1: igen.
3: És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
4: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sütettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsi-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem,
3: Vagy nem
2: minden,
1: a kedves? Nem,
2: nem, nem. Befordulunk, igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Egy kávézó.
3: Ez egy kávézó.
1: De
3: hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik népen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szál, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők, és ők alukálnak, mert egy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Sárgóvás, emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy az, nem
3: azért,
4: hogy,
3: nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen. Kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telent kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg minden. It's time.
4: Várja, a Zsülnek szóltál, hogy vegyél tiszta zokni.
3: Hát mondom, egy gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerákcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk ilyesmi, el,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajta.
2: A cukiságfaktor, nem tudsz velem
1: mit érezni. Malacokat dögönyöztök egy
2: kávézóban.
1: Velem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen.
2: Kérges a lelked.
1: Kérges a lelked.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre oda mászkálnak. Nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És mi a malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Ja, sima törpe
3: malack. Sima törpe malackák. Nagyon cukik,
1: mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinot adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, hogy jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de ugyan, nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nincsenek, nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a zsűri jön.
1: Néz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Igen. Köszönöm, nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem,
4: de,
5: én csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözném őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: malacoknak egyébként?
1: Szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, biztos, hogy a dolgok van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami?
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: mindenki, aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, vagy macskát?
1: Az olyan
4: simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársat dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani,
1: borral vagy mivel kell meglocsolni őket.
4: Locsolgatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném a
1: jövőt. Fényi simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
4: Az a pához.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már kibelezve. De ők 6-8 kilósak.
3: Igen. Jönnek, nem eszünk meg
1: mindent. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, hogy látás muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos
4: helyére. Csak egy hörcsög, semmi
3: más.
1: Intelligens
3: volt. Nem,
1: intelligens. Igen. Intelligens. Mi az, hogy intelligens? Mi az, hogy intelligens? Mi minden reggel az a malac?
3: Amikor arra jöttem, hogy olvasat Dosztojevszkit. Igen,
1: elrakta Bűn és bűnhődés, és már hallottszor olvastál. Raszkolnyik a kalandjait, hogy szerette, érted? Nem már.
2: Le tud ülni, képzeld el. Azt mondja neki a, hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kis malac.
1: Hát most lesz igazán gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni. És kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed te a meg kis testük melegét, és tök arra. Hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba,
1: Szilvi
3: behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell hozzá.
1: Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok. Mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra.
2: Itt van a Váci utcától.
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundítja.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó támogató. Kiskutyás joga.
2: A kiskutyás joga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöbön van máshol, vagy tök, már vagy a büdös érdekén nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyom, akkor a beteg, illetve a labubukon meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem volt. Pislogj, ha menekültél volna. Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom. Pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot. Engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
4: Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kimánt, ezt már nagyon sok ember hallgatta. úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, fa. Vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó? De tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. És a legjobb
2: része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga. Beszélsz. Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez. Nem, egyáltalán nem. Az, a malacokat, nem. Miközben te felfolnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de van, ahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek, mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömöszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog. Alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájába, mint a teve.
1: Igen. A törpemálac nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, csak jobban nézünk ki. Igen. Van olyan, hogy kakaó joga, kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon pszichedelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézésed, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Ugye nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezeket viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen valami már kint van piros salát húzva? Hogy én nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületbe, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
4: Nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozog a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jaj, mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Hát egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
9: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
8: A hitéleti képzések műhelye.
9: felvételi.drhe.hu.
10: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
11: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
12: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Tisza dr. Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek. Levelet írt Kocsis Fülöp metropolita az egészségügyi miniszternek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írt a szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora, Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. Hajdú-Bihar vármegyében a szabadtéri tüzek mellett a viharos erejű szél is foglalkoztatta a tűzoltókat. 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet egy napelemparkban Berettyújfalu külterületén. Később szintén Berettyújfalu külterületén 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz aljnövényzet. Ugyancsak szárazavar és gaz égett Debrecenben az Adácsi útnál. A tűzoltása során 12 embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát. 3 hektáron égett a gaz, avar, körbála, erdő aljnövényzete és egy fatároló Debrecen külterületén, a Dombostanyán. Ezen kívül a viharos szél okozta károk felszámolása miatt a vármegye több településén is szükség volt a tűzoltók munkájára, amikor lehasadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő. Bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs!
4: Micsoda család!
3: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
6: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
5: Ne csináld.
6: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atompontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamsát.
5: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
6: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ezt szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
5: Mikor írta ezt pontosan?
6: 73.
5: 73 óta
6: ezt hallott, hogy...
5: Azért, hogy a másodiknak két szignálja van, a másodikat is ő írta, nem tudom, mi a második. Vagy nem
7: van
5: tudom,
7: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdani, csak most várjál, most nem.
5: Várjál, addig ez. Gyere rá, másodika.
7: Aj, basszus, az valahogy összezavartam.
5: Jaj, basszus, megint késő.
7: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
5: Máv van a mávnak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát így jelen valaki.
7: Hogy is van?
5: De várj, ez az ITC, ez az IC szignál, azt írják. IC szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
6: Igen, ez személy gyors.
5: Szólj, amelyikre gondoltál?
7: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
5: Jó, ilyen nincs ez a mávnál.
7: Ez valami
5: karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
7: Ez a Pumukliból a következő rész.
6: Ez igen, ezt ismerem.
5: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez egy esebb. Ez egy esebb szignál.
7: Ez a karibi térségből van.
5: Köszönöm. Na gyere most a szignálra. Na tudod a szignált.
6: Na a második a
5: tessében. Nincs meg. Én egy máv szignált tudok.
7: A másodikat azt ismertem.
5: Valamit behalóztál. Nincsen második máv szignál. Hát ez volt.
6: Hát de ezzel jelölik. Tidum-diri-dudum.
5: Tidum-diri-dudum. Na így megvan. Várj, akkor próbálom olvasni, amik jönnek, mondnak, hogy melyik.
7: Du-du-du-du-du-du.
5: Jó? Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ez?
7: Nem.
5: Tidum diri diri dum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, hát a beugrik.
7: Igen, próbálkozom tovább.
6: Tidum diri diri diri dum.
5: Nem. Du.
7: Mi a pontos érkezés színnál? Zsü!
5: Pontos érkezés.
6: Tára ti ti ta.
7: Nem a Family Frostos kocsinak egyére gondolok.
5: Haj du du du du du du da. Ba da da da ba da da ba da da. Bodobo Pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
7: Ez a Miskolci gyors.
5: Emilio zseniális. Ez Emilio vagy. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Mennyire viccesen ez lenne az új mápszignál.
7: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
5: Igen.
7: How do you do? Válaszolj, légy szíves.
5: Emilio, akkor kérjük, adj elő a tételt, jól? Zeni. Nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művészen
6: gyerekek.
7: Imádom.
5: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
6: Aki válaszol.
5: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
8: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
5: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
7: Áll a szőr a karomon.
5: Tényleg? Ennyitől?
7: Igen,
5: nem kell sok.
7: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszédszobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kellni hajnalban. Figyelj, fú.
5: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket. Jó,
7: tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
6: Már ott van.
7: Ez a bizalmi kérdés.
5: Figyelj, indul. Ez mi volt?
6: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
7: De.
6: Nem.
5: Mi volt ez?
6: Delta.
7: Jön a repcső, hallod?
6: Delta volt?
5: Ez Delta.
6: Tényleg, igen.
5: Úristen!
6: A
5: gyerekkorol
6: Delta főcímzene. Mamucen ment a jégcsivatagba.
5: Igen, mennek a jégcsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a mindenit.
7: Olyan, mint a kemotoxa szórnák a lelkemet.
5: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az vagy, te túl fiatal vagy ehhez.
7: És buta. Ezt kell tőlük közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
6: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
5: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
6: Wow, megvan a...
7: Private Gold.
6: De úgyis, Krudinák mentben. Mi az Isten, nem panoráma,
5: panoráma.
6: De szerettem. Meg és van? Ennek várja, a képe is jó volt.
5: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
7: Igen, és nektek kell becsukni a szemünket.
6: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
7: Nem lesz új.
6: Nem lesz új?
7: Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
5: Ez egy verseny, nekem minden ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
6: Nem lesz fizú kislány.
5: Nem, ha ezt elbukom. Igen? Na, ez mi a tököm? Mi ez? Ez nincs.
7: Na, gyerünk!
5: Szénia láz! Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a szulák?
7: Szulák!
5: Milyen jó hangja volt!

0: Imádtam.
1: Jó? Figyelj, mutatom a következő. Csukd be a szemed. Figyelj, itt a következő. Jó? Ki mondja be először?
2: De viccelj, Isten! Alapfű!
1: Úgy, de jó volt!
2: Hétvégén!
1: Anyát vágta a körmödet! Kihetetette nagy lábú köröm!
2: Apát dohányzott!
1: Te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van! Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
2: Ó, telesport!
1: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába, fú, de jó.
2: Animált volt. Igen.
1: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
3: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó,
1: mert drabbálatokat, hogy ebben a barátok küldenét. Oldjuk a köztük bennálló generációs szorongást.
3: Én is először barátok összegondoltam, de aztán csukjátok be.
1: Jó, oké, figyelj. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy Innus rakott be.
3: De mekkora ezen ez amúgy nem?
1: Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Léciás, hagyjátok, abban rányult a szorongás.
2: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
1: Hát, gyerekkorúban ez volt? Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, okay, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
3: Ez a hófehér jaguár című szám.
2: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
1: Ablak.
3: Te nagyon jó
2: ablak. Én nagyon szerettem az ablakot.
1: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ezzel sorozat, lehet, hogy néztétek.
4: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó egység.
3: Szuper csapat.
1: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
3: Hogy van?
4: Tagjait elítélték egy
3: bántalmazásért,
4: és egy kis körözi. Milyen megoldhatta őket?
1: Ez megvan? Sose szerettem.
3: Ez lehetne a más szignál mostantól.
1: Nem tudtam ráfűzni soha.
3: De nem úri eszerre jönne be a vonat.
1: Jó.
3: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
1: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
3: Little Richard.
2: Bűnügyi magazin!
1: Azaz!
2: Mi volt a címe? Kékfény!
1: Azaz! De jó vagy!
2: Ezt mondom, zöld?
1: Kékfény!
3: A zöld fény volt!
1: Kékfény!
3: De olyan vidám ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
1: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene! Csukva a szemed!
3: Nagyon durva, hogy ezt megkaphattad. De miért kiskos ügynök közé van?
1: Mi ez?
3: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
1: Alapmű.
2: Mi ez?
3: Ez a Balázs Show.
1: Balázs Show. Te rohadt szemét!
2: Bocsi!
1: Nem hiszem, hogy ezt nem
3: tudod. Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
1: Ó, azért ez meg voltám írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
5: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
1: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
3: Úristen.
2: Mi ez?
1: Nincs meg?
3: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
1: De szép volt ez, nagyon szép. Nagyon szerettem ezt a mesét.
3: Az elsüllyedt világok.
1: Elsüllyedt
3: volt
1: világok.
3: Ez a poszívó orrú lény, amire nem tudom, mire. Emlékszel erre?
2: Mindenki meghal. Azt
1: érzed már. Ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat. Nagyon, én nagyon én szerettem.
3: Kicsi voltam hozzá.
1: Ne nézz oda, ne nézz oda. Figyelj, tessék.
2: Jó, hát ez alap.
1: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
2: Meg a haverja, a Harry.
1: Meg a haverja, a Harry megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Úgy lehet. Figyelj. Jó.
3: Hallod, ez.
1: Nincs meg.
3: Nincs meg.
1: Magnum.
2: A Magnum, úristen, Magnum.
3: nincs meg.
1: Nem volt meg, tényleg. De ahogy mondod, de ugrálj.
3: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
1: Magnum, de jó volt.
3: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
1: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
2: Igen, ugyanaz mindig. Nem,
3: a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
1: Jó pasi volt?
3: Nagyon jó pasi.
1: Jó pasi volt?
3: Még most is az. Meg a haver kötelező fekete karakter.
1: Te, jó, hát
2: a akkor is kellett.
1: A minőség nem annyira.
0: A főszerepben Michele Placido.
2: Michele Placido. Na, minden
1: van? A jó! Jó, a Polip, de szerette.
3: Na, van egy nagyon jó, azt is a Kórházváros szélén.
1: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KG este, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
2: a Nők
1: Csehszlovák.
2: A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
3: nők
2: muzsikát.
3: A pult
1: nők a, nincs meg a Nők a pult mögött?
3: Nem.
1: És a Kórházváros
2: szélén... Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
1: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
3: Csárli majom család.
1: Charlie majom a család.
3: Ha valamit utáltam egész életemben.
2: Az verte Charlie meg a valássót. Nem tudsz.
1: Nem tudod a sztorit.
3: Nem tudom.
1: Nem tudod ezt a sztorit.
3: Nem.
1: Elmondom akkor, nem, mit. Elindult a valásról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki toksókat, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéketnek, hogy berakta a Charlie a majom. És ott abba kellett hagyni a valássót, mert legyőztek.
3: Nem, ugyanabban mi faj van.
1: Megvert egy majom. Családtag. Legyőzött egy családtag, érted?
3: Sőt, ugyanabban a műfaj van. Ez lesz fel a legjobb.
1: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Csárlival a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay? Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
2: Ez a Nők a pult mögött?
1: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
3: És soha életem nem láttam.
1: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
2: Egy kisvárosi élete, intrikákkal,
3: hulákovasszonyja. Szafaládékat látok a képen.
2: Iflik.
1: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
3: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
1: Összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol másról szól. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegy alján. A dal jó, de mi a szar
2: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
1: Ilyen a terhez.
2: Te tényleg ezt nézted?
3: Én voltam, hogy összerátja.
1: Ja, ez amikor
3: a csellengők.
1: És ezt nézted?
3: Ezt nézted a csellengőket.
1: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
3: Tudom.
1: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóró sorozatot?
3: Latolgattam az esélyeimet.
1: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
3: Megvártam, hogy mikor jobb az ére, amikor még rájön meg egy kurva teljes dobozra.
1: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom egy erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária, emlők ez erős, hogy ezt tízezted.
3: Ezt mindenki nézte, nem?
1: De erre már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
3: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
1: Mi társas osztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
2: Kinek mi jutott?
3: Én a szökésemet terveztem.
2: Oda ütettem, a tévé elé nézett kicsit.
1: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek.
2: Mi ez? Beti a csúnya lány, vagy?
3: Van hasonló?
1: Egészen érdekes gyerekkorom.
2: Akkor Esmeralda.
3: Lagyos?
1: Ez nem, én nekem ez szabad a gazda.
3: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszem egy fagyira.
1: És milyen ízű lesz a fagyi?
3: Amihez sikerül.
1: Ez nincs meg.
3: Ez a homoktitkai.
1: A homoktitkai?
3: Homoktitkai.
1: Ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi volt?
3: Nem, azt mondja, a homoktitkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
2: Nem.
1: Homoktitkai.
2: Mi az, hogy Tónyó?
3: Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
2: Nincs.
1: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta? Nem lehet, hogy csak lokál.
3: Tónyó volt.
1: Ez nem lehet, hogy Nyíregyházi tévé adta valami a homoktitkai című a bányában?
3: Nincs meg nektek. Tónyó. Tónyó. Ne csinál Tónyó.
1: mi ez a homok titkai?
3: Tonyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg végülis az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkaival.
2: És erről szólt a film, hogy
1: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
3: Holdkoros Tonyó. Ott van, ott ő Tonyó, tessék. Nincs meg a holdkoros Tonyó.
2: Ez tényleg nyíregyháza.
3: A homok titkai. Figyelj,
2: ez a nyíregyházi bányató.
1: És ez egy sorozat volt.
3: Ez a sorozat volt, itt írják.
1: Hát Feri, ezt nincs holnapra pótolt be az első.
3: Nem én voltam, Donátó úr, nem én voltam. Nincs meg.
2: Nincs.
1: Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
3: Gyagyás Tonyó.
1: Hát, Isten.
3: Jaj Istenem. Úr, menjen írják.
1: Akkor ez nem csak lokálisan ment a nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
3: nincs
1: volt.
3: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ. Nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
1: ugye... Mindez Tonyóval. Szerelem, intrika, Tonyóval.
3: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt. Ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
1: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és akkor...
3: Meg a pompák királya, meg a Rosalinda.
1: Na, ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom, tehát azért...
3: Hány
2: részes volt ez a homok titkai?

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kossa György távozott a Gróf Tisza István alapítvány éléről. Forgalomkorlátozások a mai Loki meccs miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Örömteli évforduló hívta életre a leukémiás gyermekekért alapítvány friss felhívását. Ahogy a szervezet honlapján olvasható, a debreceni Kis Simon vagy Simi gyógyulásának 5 éves évfordulója alkalmából 209 kilométeres kerékpártúrát teljesít, amivel a gyermekhematológiai onkológiai osztályt támogatja. Az akcióhoz kilométerek megvásárlásával tudnak csatlakozni a támogatók.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. A DVSC ma délután 17:30 fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel, a Loki vezetőedzője, elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC

0: VSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelő útvonalon közlekedik, és a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 8:30 között a DKV járatain. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felsővezetés, komplett felsővezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felsővezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: szerintem
1: mondani?
2: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre
2: mentek. És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi már csináltuk. Legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftver cég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: Az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahova, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaérkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra, engem sem zavar különösebben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi problémám
1: nincs. Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen. Nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: ki? Tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett. De onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendes szoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendes szoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Te beírtad magad a csendes szobába?
1: Löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó hülyeséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott tekeressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fog csak ülni, vigyázz, bölcsöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fiak, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, hát miért? Majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudod, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató...
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felsővezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettes szó.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a részét, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra.
3: Na
2: ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Hát ez
2: nem rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdvegy állami alkalmazott. Jó ide jó. Jó ide jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és cég között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszáz szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem
2: de az ott
1: sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anya vállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtom vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni.
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az fölülről jött.
3: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most.
2: Körül.
1: Én szeretném a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted, csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen. Hát ez igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség. Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehol, nem megyünk sehol, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazottak, akik először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitt őket a főnök.
2: A gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
1: Hát de komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs, hát csak mennyire lehetett eljárt, volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt te felett az meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk.
3: Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétis bulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen.
3: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez belelni.
1: Mindenki be van öltözve. Igen.
3: Azt látták, hogy 8 nagyon furcsa. Egy kis
1: vonulnánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek ezem, itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, figyelzzatok. Jaj,
3: vigyázzatok! Úgy,
1: te láttál egy Jézus fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus! Hát, ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy emlékezem, még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftver cégem van. Német multiautipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez... Na. Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után... átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez mik egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
2: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Személyi összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem volt közös ugye, a vízió.
1: Ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így elhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem? Meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis csávók, akik végigézi retenik a
1: 32 évesek szűzek.
2: Igen. Na most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges bulin nőnek öltözik, és úgy vereti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozott elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jaktot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gurmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ne, ki nem fogyó bárral. Hello, német teherhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát ha Feri gyúr addig várja.
2: Én csőtegnap az... is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ne hagyjátok otthon.
3: Bízhatunk benned.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtatok a kézifagyászomba.
1: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Ezt
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató, aki
1: Dr. Natalie, nézd meg, csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Húgot egyen, vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdíler, szerintem.
1: Finom light dallamok, dur hangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyé és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Na várjál, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja,
1: na,
3: hogy
1: édesebb. Na most mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod?
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális, hogy emberek miket kutattak. Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát igen. Szerintem az is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi,
3: nem, zene nem.
1: Miért?
2: Egy ilyen
1: ne csinálj! Nem. Miért?
2: És ott szól egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól egy... Zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: Na zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy. Nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor?
2: Az hozzáad!
1: Na, azt hozzá tesz.
3: Csak is Marcsi Anikó hangjára indulok be.
1: Marcsi Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne
3: zajt. Csinálj,
1: és beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G!
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt, de rakjam egy kis Kenny G-t, jön a
2: mutatnak. Vacsora után vagyunk, jön a Kenny G. Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyél be egy Kenny G.
2: Tessék!
1: Én már most sírok.
2: Júli.
1: Nem mondta, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha vele vagy.
2: Itt
1: már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Nem mondta, hogy
2: nem jó. A ruha válladról.
1: Hát nem mondta, hogy nem jó. Egy kis Kenny G-t hallgatni.
2: Hát
3: most...
1: Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na.
3: Nem
1: tudom, miért jutott eszembe ki.
2: Dehogy nem.
1: Nem magatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menő.
1: Nem, hogy egy vitti húztot, ha beraksz, nem mondta, hogy nem jó.
3: Nem,
1: most nem az, valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. Ne, hát mert ne legyen már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Adj egy, ennél keserűsítés.
2: Erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott, hogy kopognak, vagy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok a zajt?
2: A sóhajok. Hát de az megy, az ott van a füledben, ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem
1: maga
2: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex a csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Hogy nincs mellett a zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat csoki.
1: Várj, egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Figyelj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi, és egy ilyen...
2: Nem, végig ilyen. Frankon édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankon jobb gyerek, az enny, nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Hát ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a akciós fehér nem üt. De már nem ugyanaz hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom, hogy kipusztálni.
1: Hát komolyan mondom, te
2: tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szex közben megszól, hogy várjál, van egy dínya maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt iskolád, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Én határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi?
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na, van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem.
2: Igen,
3: erre.
2: Ilyen nagyon szép chill zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: De szoktál meditálni? Te zenét használsz hozzá?
1: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na, ugye.
1: Na ott viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettő betök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak kerülsz
2: teszem.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókusz. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal egy
3: hang. Egész testem ellazul.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, hogy úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Nekem a 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, mondtam, egész testem ellazultam, pihen.
1: Egyébként nem rossz ez.
3: Mi? Az
5: rám. Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: Ő volt.
3: Nem.
2: Idősebb volt.
5: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: Én erre mi vagyok nyugodt. Én erre azonnal felhúzom magam.
3: Attól háromszor elmondod, nem eszem nyugodt.
1: Itt a dal.
3: Ja, de ez
2: mi,
3: az előző?
2: Az előbb, mi az nem
3: miért az,
2: az
3: előbb,
2: volt?
3: Mi volt?
1: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
3: Na, akkor most a számba veszem. Újra.
1: Ez már...
2: Menj! Nem.
1: Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyaláznátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletörőjük hát a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi és hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Hogyan tudnék élni nélküled?
7: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
8: Hű, stabil optikai net féláron.
9: Bizony, ennek a felesem tréfa.
8: Otthoni és üzleti

0: számon. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az egészségügyi miniszterhez fordult Kocsis Fülöp metropolita. Ma is folytatódik a Hortobágyon a Telekomosok fesztiválja. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Varta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora, Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta: kimaradtak a szívhang rendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. Ma fél egytől folytatódik a kétnapos Telekomosok fesztiválja a Hortobágyon, természetesen elnémított telefonokkal. A programok között többek között nappali kenuzás, a vadállatok látványetetése szerepel, illetve lesz Hortobágy szafari is, ami egy terepjárós túra a vadaspark legmélyebb területeire. Ma is szeles, de napos időre számíthatunk, eső nem valószínű. Délelőtt a mérsékelt északi szél először keletire, majd nyugatira fordul, és csak a déli órákban gyengül le. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünket, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám a jó All-Star csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Dua Lipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit. Szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz. De kaptunk egy kerülőutopciót is. 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111-es számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagy díj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Véget értek az idei debreceni bor és jazz napok. Csak a Deac győzött tegnap a labdarúgó NB3-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Tegnap este véget értek az idei debreceni bor és jazz napok a Békástónál. 3 napon át hazánk legjobb borászatai, különleges borkóstolók, izgalmas mesterkurzusok, illetve 3 színpadon 40 fellépővel színvonalas jazz koncertek várták a résztvevőket. Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A 3. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdúsámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel, a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő, bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell 11 és 14 óra között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolna az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkosít, 9 órától pedig World is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is startol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos.
1: Jó egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

legyen, csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez. Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda, szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mind.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Meghosszabbították a babaváró hitel visszafizetésének határidejét. Kérdő Éva debreceni civil házak sorsáról. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról döntött nemrégiben a kormány. Ezt az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos személyi kölcsönt 7 év alatt 270 ezeren vették fel. Egyötödüknél még nem teljesült a gyermekvállalás. Náluk a babaváró átalakulna piaci hitellé. Az addigi kamattámogatást pedig egy összegben kellene visszafizetni. Ezt függeszti fel a moratórium. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lenne kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DeHíren is megtalálhatók. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. Délig 32 fokig melegszik fel a levegő, bár már nincs 40 fokos hőség, az UV-sugárzással most is vigyázni kell, 11 és 14 óra között. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

kellemes vasárnapot önöknek, és nagyon szuper délután, augusztus 9-én a Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Akik pedig a hangulatról gondoskodnak, hát egy óráig én, Kessérű Tomi várom önöket, aztán pedig érkezik majd Makranci László, és indul a Hajrá Sportmagazin, úgyhogy kettőig itt vagyunk, kérem szépen. SMS Viber számunk 0620 95 95 395, ha gondolják, akkor üzenjenek, ha unatkoznak, akkor is, de akkor is természetesen, hogyha éppen úton vannak a városban, vagy éppen a megyében, és mondjuk látnak egy trafipaxot, akkor mindenképpen jöhet az info. Én meg hát igazi mai slágerekkel készültem, de ezt mondanom sem kell. A Rádió Egyen a Daily Mixben már is jön Fast Boy, ez a Good Life.

egyen a Daily Mixben, már is érkezik Shakira újdonsága, a foci VB hivatalos himnusza, a Die Die, ami egy lendületes latin pop stílusú dal. A kolumbiai énekesnő ugye a tőle megszokott ritmusos, táncos hangzásvilágot hozza. A dal egyébként erősen épít a karibi és afrobeat-es elemekre, a refrén pedig hát kifejezetten fülbemászóra sikeredett. A dal témája a szabadság, a felszabadult energia és az érzelmi elszakadás. Shakira a saját erejét, önállóságát és egy új korszakát hangsúlyozza benne. A Die Die a modern Shakira hangzás egyik mintapéldája. Nagyon könnyed, táncolható, de ugyanakkor mégis karakteres. Figyeljenek csak, ez érkezik nálunk itt a Rádió 1-en a

Rádió 1-en a Daily Mixben a közlekedőknek egy info. A Dehír beszámolója szerint a tervezetnél hosszabb ideig marad lezárva a Budai Nagyantal utca, mert a kivitelezés során olyan műszaki problémák merültek fel, amelyek plusz munkát igényelnek. Az utca felújítása eredetileg augusztus elején fejeződött volna be, de a szakemberek szerint a burkolat alatti rétegek állapota rosszabb volt a vártnál. A lezárás miatt a környéken változik a forgalmi rend, több busz terelő útvonalon közlekedik, és az autósoknak is kerülniük kell. A város egyébként azt ígéri, hogy a munkák befejezése után tartósabb, biztonságosabb útszakaszt kapnak a lakók, de addig türelmet kérnek mindenkitől. A Dehír cikke szerint a kivitelező folyamatosan dolgozik a hibák kijavításán, és a cél az, hogy az utca még remélhetőleg augusztusban megnyíljon, de a pontos dátumot csak később tudják megadni, hogyha ez meg lesz, akkor természetesen mi is hozzuk önöknek itt a Rádió 1-en. Mint az igazi mai slágereket a Daily Mixben, már is pörög hype-eton, ez az Out My Head.

A mai napon vasárnap is ünnepelünk itt a Rádió 1-en a Daily Mixben, 2026. augusztus 9-én. Hát a mai napon az Emődök a névnaposaink. Ez egy régi magyar személynév, a régi emik ige származékának, az emő szónak a D kicsinyítő képzős alakja, a jelentése kis csecsemő. Aztán itt vannak a Jánosok, a Rolandok, vagy éppen a román nevűek, valamint a szülinaposok. Kívánok önöknek sokat és boldogat, ahogyan szoktam, igazi mai slágerekkel természetesen, ha Rádió 1-en a Daily Mixben. Itt van például Lady Gaga, You're Not Dead Dead.

0: Shine bright like a diamond. Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma augusztus 9-e vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Távozott Kossa György a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány éléről. A Debreceni Egyetem szenátusának rendkívüli ülésén összefoglaló és üzenetértékű búcsúbeszédet mondott a leköszönő elnök. A hatályos szabályozás alapján ugyanis a felsőoktatási feladatokat is ellátó, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat 2027. augusztus 1-jéig meg kell szüntetni. A szeptembertől kezdődő átmeneti időszakra azonban sem a jelenlegi elnök, sem a kuratórium tagjai nem pályáztak. Levélben üzent az egészségügyi miniszternek a hajdúdorogi főegyházmegye főpásztora, Kocsis Fülöp érsek metropolita, aki azt írta, kimaradtak a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetéséről és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről szóló egyeztetésből. Ezért tisztelettel, de határozottan kérjük az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A levelet teljes terjedelmében Kocsis Fülöp közösségi oldalán lehet elolvasni. A fiatalok lakhatásának támogatása és a debreceni albérletpiac élénkítése a célja a Főnix lakásprogramnak, amit az önkormányzat idén tavasszal indított újra. Az ingatlanfejlesztők már több mint 200 lakással pályáztak. Hamarosan pedig a munkáltatók is csatlakozhatnak a programhoz. Barcsa Lajos alpolgármester a múlt héten több mint 10 munkáltatóval egyeztetett a programról.
2: Most jön majd a második pályázati forduló. Második pályázati fordulóban pedig a munkáltatókat kérjük majd meg arra, hogy pályázzanak, és ha és amennyiben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bérleti díj egyharmadát kifizetik, és szerződnek a civis házzal, akkor ebben az esetben tudunk közösen segíteni a debreceni munkavállalók lakhatásán.
1: A második pályázati fordulót augusztus végén hirdetik meg. Erre a célra az önkormányzat 200 millió forintot különített el. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A felhívás szerint egy 5 perces, anonim kérdőív kitöltésével segíthetjük a kezdeményezést, amiben választ várnak arra, hogy mitől lenne értékes egy ilyen hely, milyen programokra lennénk kíváncsiak, és támogatnánk-e anyagilag a fenntartását. A kérdőív és a felhívás részletei a DEHÍREN is megtalálhatók. Egy éve vezették be Debrecenben a zónás parkolási rendet. Az eddigi tapasztalatok alapján hatékony az új rendszer, mert enyhítette a parkolási gondokat. A két járműre igényelhető ingyenes parkolóbérlet és a kedvezményes napi bérlet pedig népszerű lett az autósok körében. Fodor Andrást, a DV Parking Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: Csökken a készpénzes forgalom, és sokkal többen vásárolnak bérletet. Elsősorban ugye a napi bérletek száma ugrott meg, és sokkal többen vásárolnak már online, vagy telefonnal, vagy bankkártyával.
1: A debreceni zónás parkolási rendet egyébként már többször is finomították, és a lakossági igények, illetve a jogszabályi változások esetén ezután is módosíthatják az erről szóló önkormányzati rendeletet. Hajdúvihar vármegyében a szabadtéri tüzek mellett a viharos erejű szél is foglalkoztatta a tűzoltókat. 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet egy napelemparkban Berettyújfalu külterületén. Később szintén Berettyújfalu külterületén 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz aljnövényzet. Ugyancsak száraz avar és gaz égett Debrecenben az Adácsi útnál. A tűzoltása során 12 embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát. 3 hektáron égett a gaz, avar, körbála, erdőaljnövényzete és egy fatároló Debrecen külterületén, a Dombostanyán. Ezen kívül a viharos szél okozta károk felszámolása miatt a vármegye több településen is szükség volt a tűzoltók munkájára, amikor lehasadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el. A debreceni karitatív testület igyekszik segíteni a most is nehéz helyzetű családokat, ezért az iskola kezdés előtt tanszergyűjtési akciót indított. A Karakter kávézóban, a Családsegítő Központban és a Szigetkék játszóparkban várják az önzetlen támogatók felajánlását. Bódor Editet, a debreceni karitatív testület elnökét hallják.
4: Augusztus végéig, 25-éig gondoltuk, hogy tart ez az akció, ha oda érkeznek, akkor tudnak hozni magukkal egy kis ajándékot, elhelyeztünk gyűjtődobozokat, úgy, mint ahogy a szeretett dobozok voltak karácsonykor.
1: Örömteli évforduló hívta életre a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány friss felhívását. Ahogy a szervezet honlapján olvasható, a debreceni Kis Simon vagy Simi gyógyulásának 5 éves évfordulója alkalmából 209 kilométeres kerékpártúrát teljesít, amivel a gyermekhematológiai onkológiai osztályt támogatja. Az akcióhoz kilométerek megvásárlásával tudnak csatlakozni a támogatók. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu. Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Gert Remmel, a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelőútvonalon közlekedik, és a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szentendrében vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: No, hát megköszönöm a mai napra is a kitartó és kitüntető figyelmüket. Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. Hétfőn viszont visszatérek, és délben várom majd önöket a Daily Mixben. Amit most ebben a pillanatban lezárunk, jönnek a programajánlatok, aztán pedig már Makranci László az én helyemen a fedélzeten itt a stúdióban, és indul a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Laci a következő órát Beberexel és a Faithless kettősével indítja. Jön a New Religion. Hello mindenkinek!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogyan tudnék élni nélküled?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Barta Éva. Ma fél egytől folytatódik a kétnapos telekomosok fesztiválja a Hortobágyon. Természetesen elnémított telefonokkal. A programok között többek között nappali kenuzás, a vadállatok látványetetése szerepel, illetve lesz Hortobágy szafari is, ami egy terepjárós túra a Vadas Park legmélyebb területeire. Az Aquaticumban fél kettőkor indul a Hawaii kaland Aqua Fitness-szel. 2 órától nyit ki a kreatív kuckó, ahol most aloha fejdíszt, luau szemüveget és Hawaii karkötőt lehet majd készíteni. 3 órától tiki zumba parti kezdődik. 4:30-tól pedig az Ohana szépség sarokban lehet vízálló Hawaii tetkókat készíteni. 4 órától pedig elindul a Waikiki parti mentő akció, amikor 5 próbatételt kell kiállni a résztvevőknek, például szörfözhetnek a krokodilhátán. Is. 3 órától a Szigetkékben oroszlános kreatív délután várja a családokat. A szabadtéri színpadon este 8:30-től élő táncarchívum Kalotta Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Zsurávszki Zoltán Kossuth Díjas koreográfus dr. Martin György eredeti táncgyűjtéseinek ihletésére a nagyszerű tudós munkássága előtt tisztelegve indította el néhány évvel ezelőtt élő Martin archívum sorozatát. A Magyar Nemzeti Tánc Együttes a Cifra Kalotta Szegre invitálja ma nézőit. Az előadás azoknak a magyar román és cigány adatközlőknek, táncosoknak, zenészeknek mond köszönetet, akik megőrizték és továbbadták ezt a kultúrát. Az Élő Táncarchívum című sorozat forradalmasította a magyar színpadi néptáncművészetet, rámutatva, hogy csupán a tiszta forrásból milyen magas művészi értékű előadások jöhetnek létre. Az előadás tehát ma este 8:30-kor kezdődik a szabadtéri színpadon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm a hallgatókat, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Magazinunkban három csapat felkészülése is a középpontba kerül. A téma lesz a Deac jégkorong és férfi kosár csapatának az alapozása, de a DVSM Astergood nyári munkájáról is szó lesz. Először hoki. Ezen a héten léphettek először jégre a Deac jégkorongozói. A munkát már június elején elkezdte a Debreceni Egyetem együttese száraz edzésekkel. Ezen a héten az orvosi felméréseket is elvégezte a csapat. Vasszonyin Artyom vezetőedző beszélt az eddig elvégzett munkáról, illetve a keret átalakulásáról.
1: Júniusban szoktunk végezni az egész hónapot, május utolsó hetébe kezdünk. Most is volt egy 5 hetes száraz felkészülés, és általában augusztus első hetébe kezdünk. Úgy adottjuk, hogy mikor van, hogy hányadikára esik. Most a harmadikára esett, úgyhogy ez volt az első két nap, harmadika, negyedik, amikor a sportorvosi vizsgálaton vettek részt a játékosok, és fokozatosan kezdjük el a munkát, mivel még a légiósok hiányoznak, illetve ugye a szezon is elég későn kezdődik, szeptember 18-án. Még bőven időben vagyunk, úgyhogy augusztus 25-re kell felkészülnünk az első felkészülési mérkőzésre. Nem volt előjele annak igazából, hogy légiószám csökkentés lesz. Mi is azt terveztünk, de fokozatosan lecsökkenteni, ahhoz ugye minden éve kellett volna venni egy-két fiatalabb játékost. Így meg rákényszerültük arra, hogy drasztikusabban belenyűjünk, illetve ugye aki előre jelzett, hogy távozna és más csapat után keres, azokat pótolni kellett sürgősen, és azért egy hirtelen egy 6-7 játékost nem olyan könnyű találni, főleg aki nekünk megfelel, úgyhogy haladtunk lépésről lépésre, és hát sikerült, ami sikerült.
0: Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk riportunkat a Deac hoki csapatának a felkészüléséről.

0: Hajrá magazinunkban folytatjuk riportunkat a DEAC korong csapatának felkészüléséről. Mártonfi Máté, a csapat védője elmondta, hogy kiváló állapotban vágtak neki a jeges edzéseknek.
1: Júliusban én nagyon sokat készültem egyedül, ugye volt egy közös felkészülésünk egy 5-7-es csapattal, azon kívül volt a júliusunk, ami egy egyéni felkészülés volt. Én akkor pihentem is, de amellett készültem is, és szerintem készen állok egy jó szezonra, mind fizikálisan, mind fejbe is, kipihennek tartom magam. Ugye azért nagyon fontos az is, hogy mennyire kipihent az ember a szezonra, nem elég az, hogy jó állapotban legyen, mert leginkább a mentális része a fontos, hogy ott tényleg kipihent fejek legyenek, és készen álljon mindenki egy kemény alapozásra, mint ami most van. Jelenleg éppen ugyanaz, talán még egy kicsit jobban fel is készültek, így ártja még így az edzők azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk felkészültek. Ugye ezek az orvosi felkészülések ennyire nem voltak tavaly meg, volt ugye ugyanúgy nyilván orvosi vizsgálat, szív, ultrahang, stb., de most minden volt. Igazából jelenleg arra nem tudok mit mondani, hogy milyen lesz, de azt tudom, hogy mi készen fogunk állni a szezonra, és ezeket az ártyomék mindent meg fognak tenni ezért.
0: Egy régi új arc is feltűnt az edzéseken. Kis Patrik ugyanis visszatért Debrecenbe.
2: 5 évet töltöttem Újpesten, jól éreztem magam, viszont úgy éreztem, hogy kell egy kis környezetváltás, hogy kicsit kiléptek a komfortzónámból, és új kihívások elé állítsam magamat. És itt úgy láttam Debrecenbe, itt minden ideális a folytatáshoz. Jó csapat van kilátóba, és azt gondolom, hogy idén azért esélyünk lehet nyerni valamit. Lesz jó pár fiatalabb játékos, nyilván nekik is szeretnék segíteni így a felnőtt pályafutásuk elindításában, és segíteni ellátni őket jó tanácsokkal. A nálam idősebbektől pedig tényleg tanulni, elesni még egy-két apró kis fortét, amit én is át tudok venni a játékomba. Azért lesznek olyan játékosaink, akik komoly bajnokságból megfordultak, és tényleg azért az ember mindig tud újat tanulni.
0: Most egy kis zene, utána a DEAC férfi kosarasaival folytatjuk.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Ezen a héten elkezdte a felkészülést a Deac férfi kosárlabda csapata. Az orvosi tesztek után már a labda is előkerült, viszont Pető Ákos legfontosabb feladata az alapozás során az lesz, hogy a megfiatalított kerettel szintet lépjen.
1: Hát én úgy gondolom, hogy nyilván kell újra építeni dolgokat, de nagyon sok dologban tudunk az elmúlt évek munkájára hagyatkozni ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban. Azért múlt évben már egyénileg úgy gondolom, hogy megszolgálták ezt a lehetőséget, most viszont az egyéni fejlődésük mellett azt is nekik majd el kell érni, illetve nekünk el kell érni, hogy a csapatot minél jobban tudják segíteni. Per pillanat úgy néz ki a csapatunk, hogy 30-on innen van még minden játékos, tehát nincs 30 év feletti játékosunk, tehát úgy gondolom, hogy maga a fiatalos rendület és energia az biztos, hogy fog segíteni, és azt majd ki kell alakítanunk, hogy mérkőzéseken a nehéz szituációkat, amiben esetleg a rutin hiányozhat, azt csapatmunkával, illetve egyéni fejlődéssel majd az, hogy tudjuk egy kicsikét ellensúlyozni.
0: A fiatalok közül nagy szerep hárulhat többek között Flasár Botondra is.
2: Ez le lett kommunikálva, hogy a fiataloknak elő kell lépniük ebbe a szezonban, mivel három idősebb játékostól is elköszöntünk, és igazából idősebb magyarunk Mócsán Bálint van egyedül, a többiek tavaly még 23-at játszottak mind, szóval nekem is, meg a többieknek is elő kell lépnie, és nagyobb szerepünk lesz. Persze itt lesz négy légiós, akik azért húzni fogják a csapatot, de mivel két magyarnak majd pályán kell lennie egy egész meccsen, szóval muszáj hozzátennünk.
0: A fiatalok fejlődését a légiósok és a rutinosabb játékosok is segítik. Köztük Mócsán Bálint csapatkapitány.
3: Nyilván a hozzáállásuk, az energiájuk az a maximum van. Ugye ennyi idős korban ez nem is kérdés, de esetleg még a tapasztalat hiánya lehet az, ami egy kicsit ugye nehezítheti a körülményeket, viszont én is, ha már egy kicsit a tapasztaltabb játékosok közé sorolhatom magamat, akkor mindenképpen az lesz a feladatom, karöltve a légiósokkal, akik majd érkeznek, hogy útmutatást, segítséget nyújtsunk nekik.
0: Zenélünk, utána pedig vízilabdával zárunk.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Javában folyik a felkészülés a DVS-e Master Goodnál. Férfi pólósainknál is jelentős keretátalakulás történt, de Kádár Kálmán vezetőedző szerint az újak jól megszokták az új rendszert.
1: Minden évben megtörténik, mert már mint nem az ilyen nagy játékos csereállomány, hanem inkább arról van szó, hogy egy új év, egy új kezdet, nagyon sokszor új taktikát vezetünk be, bizonyos elemeket nulláról kezdünk el megjátszani, és azért is érdekes most ez az év, mert hogy egy jó pár új játékos jött, de én úgy látom, hogy nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni, próbálják megcsinálni azt, amit kérek, és szerintem nincs ezzel semmi probléma, ez így van rendjén. Nyilván kell majd egy kis idő, míg összecsiszolódnak a dolgok.
0: A keret jelentősen megerősödött. Többek között a kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes Varga Bence érkezésével.
2: Az én történetem úgy kezdődik, hogy alapvetően későn tudtam meg, hogy végül nem fogok a tavalyi klubomnál maradni, és elsődleges szempont az volt nekem, hogy OB1-be tudjak játszani, és a Debrecen volt számomra a legjobb választás, mert egy erős keretük van, és jó esélyük van 8 közé jutni. Szerintem a Szeged is hasonló, mert ők se voltak még ennyire jók tavaly előtt, és most meg a stabilan a 8 közé vannak, és igen, nagyon vonzó ilyenkor egy játékos számára, hogyha a klub évről évre tud javuló tendenciát mutatni.
0: Vidovenyec Zsombor maradt a DVS-nél, és nagyon örül annak, hogy megszaporodtak a labdás edzések.
3: Már ez a harmadik hete most fejeztük be. Az első két hét az főképp ugye az állóképességről szólt, főként úszással, lábtempóval, erős kondival teltek a hetek. Ezen a héten már azért előkerült a taktika, a labdás edzések, sok lövés, sok különböző gyakorlat. A vízilabdások híresek arra, hogy nagyon nem szeretnek úszni, és ez nálunk sincs annyira másképp, de hát itt a szürke hétköznapokba kell beletenni a melót ahhoz, hogy a mérkőzéseken majd jól teljesítsünk.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: A Tisza köztársasági elnök jelöltje, dr. Baka András. Csak a Deac győzött tegnap a labdarúgó NB3-ban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A Tisza frakció titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését, és dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének, írta szombati posztjában Magyar Péter. A kormányfő szerint Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
10: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, még a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére.
0: A DV Parking információit hallották.
10: Győzött a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában szombaton. A harmadik fordulóban a Debreceni Egyetem együttese 4-2-re verte a Nyíregyháza második számú csapatát idegenben. A Kisloki viszont kikapott, 2-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Füzesabony ellen. Hajdú Sámson pedig 2-0-ra kikapott a Gödöllő vendégeként. Délután üterült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermegy.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

tér megy a fesztivál szezon kellős közepén? Ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz, úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás

bolt a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annó látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hű, stabil optikai net féláron.
3: Bizony, ennek a felesem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tűzesetek és kidőlt fák a meleg és a szél miatt. Hasznos információk a mai Loki meccsre. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Hajdúvihar vármegyében a szabadtéri tüzek mellett a viharos erejű szél is foglalkoztatta a tűzoltókat. 500 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet egy napelemparkban Berettyújfalu külterületén. Később szintén Berettyújfalu külterületén 1000 négyzetméteren gyulladt ki a száraz aljnövényzet. Ugyancsak száraz avar és gaz égett Debrecenben az Adácsi útnál. A tűzoltása során 12 embernek kellett ideiglenesen elhagyni a otthonát. 3 hektáron égett a gaz, avar, körbála, erdő aljnövényzete és egy fatároló Debrecen külterületén, a Dombostanyán. Ezen kívül a viharos szél okozta károk felszámolása miatt a vármegye több településen is szükség volt a tűzoltók munkájára, amikor lehasadt faágakat, kidőlt fákat távolítottak el. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyerdei stadionban. Gert Remmel, a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a Nyíregyháza és a DVSC hasonló intenzitást képvisel, ezért izgalmasnak ígérkezik majd a keleti rangadó. A mérkőzés zavartalan lebonyolítása érdekében délután 3 órától este 9 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi és Ady Endre út közötti szakaszát lezárják. Ezért a 16-os, valamennyi 22-es és 24-es autóbuszjárat terelő útvonalon közlekedik, és a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 8:30 között a DKV járatain. Délután is derült napos idő várható, és a szél is gyenge marad, bár többször is irányt vált.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where Is My Husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control.

vagy, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blond is dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 47.

MTB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített. Ráadásul az idei volt a negyedik világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a posta, ezért a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak. Ezek listája a posta honlapján található. Egy 18 éves lány próbált megerőszakolni egy grúz turista hajtószoboszlón. A feltételezett bántalmazót kamerafelvételek alapján találták meg, és szexuális erőszak kísérlete miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akár 8 év börtönt is kaphat. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1.

visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb

itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol nemrég Kamrad aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt. Matt Sassari követte az Itt Feels So Good a 21. helyen. 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5. pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 13.

0: hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is

Taylor Swift-dal egymás után. Ötödik lett az Open.

0: a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással. A Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forradalmat SMS telefon Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: Reklámkukac mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit, a mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A DVSC ma délután 17:30-tól fogadja a nyíregyházi Spartakuszt a Nagyertei stadionban. Természetesen az érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok ma is ingyenesen utazhatnak délután 14:30 és este 20:30 között a DKV járatain. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

és Wasted Love. Az a francia due DJ, ugye? Jó lesz! Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön az

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
10: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
9: A hitéleti képzések műhelye.
10: felvételi.drhe.hu.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
12: reklamkukac.mcdb.hu
13: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a posta, ezért a nem klimatizált posták 12 órakor bezárnak. Ezek listája a posta honlapján található. Egy 18 éves lány próbált megerőszakolni egy grúz turista hajtószoboszlón. A feltételezett bántalmazót kamerafelvételek alapján találták meg, és szexuális erőszak kísérlete miatt indult ellene eljárás. Ha bűnösnek találják, akár 8 év börtönt is kaphat. Váratlanul távozik a Deac férfi futszálosainak kulcsembere. Luigi Longo nem a Deacban folytatja a karrierjét. A 30 éves brazil futszálos ugyanis a portugál első osztályból kapott egy szakmai szempontból visszautasíthatatlan ajánlatot, írta a Deac.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

úgy mondtam, itt a nagyon jön, ahol csak igazi ma is legyen megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi ma is legyereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis After Party Show Summer Edition. Oké? Oké. Állj a kukikám, indíts be!

0: Vigyara és Reptide. Nem sokára lejátszom nektek, társatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de

és Lager megy. 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi milyen slagereket, és próbálom nektek egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen! Most!

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: reklámkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. Segíts eldönteni, hogy mi legyen Debrecen civis házaival. Ezzel a kéréssel fordul a debreceniekhez az Explore Debrecen friss kezdeményezése. A Főnix Építészeti Dokumentációs Egyesülettel egy közösségi és kulturális tér létrehozásán dolgoznak, és ehhez a lakosság véleményére is szükség van. A szabadtéri színpadon este 8:30-tól élő táncarchívum Kalotta Szegész Szatmár címmel a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes előadását lehet megnézni. Csak késő este kezd majd hűlni a levegő, még este 7 órakor is 29 fok valószínű, hajnalra 13 fokig hűl a levegő. Hétfőn is a maihoz hasonló napos szeles időre számíthatunk, 29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Most ki ez van szerencsém? Halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer, hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó van, csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit, jó, nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap hétfő munka
2: lesz? Holnap meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltál, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég üt a szám címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem. Mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva. Nagyon sokat dolgozom. Sok a probléma. Egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Okay. Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád igen. Van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké. Okay.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Okay. Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Adjak róla papírt, szeretnél?
1: Nem. Tőlem még pláne, nem.
2: Na. Egy időpontot.
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy te kérted tőlem az a jó kis Dracula. Ez egy jó zene, kinek szeretnéd különi? Dr. Viktor.
2: Helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, már. Mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na jó hangzik, Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, jó.
1: Na jó, köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello. Érkezik Tame Impala nálunk, a számcímét Dracula.
0: Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A Malácsú Show végén most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Jó újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten? Munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét. Ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni erről velem folyamatosan, hanem, hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, a jobb érkezik Taylor Swift nálunk, és azt címe Opel IT a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki!

0: utolsó telefonaló. Szia, kihez van szerencsém?
1: Szia, szia, Pisti vagyok.
0: Pisti, mi újság, hogy vagy?
1: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
0: Hát, igen.
1: És holnap indul újra a munka.
0: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
1: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
0: Ó, az igen, na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék kelni tőlem?
1: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
0: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
1: Tökéletes.
0: Szabad tudni, kinek szeretnéd külön, Pisti?
1: Hát különöm az összes latin csajnak.
0: Ja, latin csaj.
1: És hogyha látnak és fölismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
0: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
1: Hát ha az mi szerencsénk, hogy talán jövő étre van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
0: Hát ilyen 30-32 fokán a cool, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, ez ilyen nyár van.
1: Sokkal jobb, mint a 40.
0: Ez igaz, egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
1: Én

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9-re érkezik Jóász Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is

Gyergyivel és Bárány Attilával.

0: és látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: jól beszélsz, de
0: én igen, jó szórakozás.
1: Én is el akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt, nyilván DJ Otti miatt, DJ Otti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after partin is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a diszkosit.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk el.

0: Antal Dani Vecsésről, Csépes André, André Kovics Sanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma, Istenét és az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: Nem, az nincs.
2: Hallod, de. Egyébként de. Azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a
3: mikor,
2: román
3: te mikor tartod? Névnapját.
0: Beleírták a Wikipédiába.
3: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az
2: a,
0: Ottot?
2: Nem, a negyediket.
3: A harmadik kereszt nevedet, a román.
0: A román. Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja, az egyik.
3: Most

0: egy esti csója a Diszkosít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Pici Mixer, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Diszkosít egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, nem mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und Freund Megabulin, ennyi

0: hallgatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jöthetünk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a diszkosi csapata, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, meg minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
1: Meg amúgy egy kicsit nyúján már zsebben mélyebbre.
0: Még számolok.
1: Ja, mert ott vagyunk kasszán, akkor kifele adod, akkor...
0: Még számoljuk a lóvé gyereket.
1: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
1: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal Drive Me Down itt

0: igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászett Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5

0: arcok mögött. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert kettő lett volna, csak Monoron valahogy bekrepált valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem két rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali egy óra környékén fogok pörgetni.
2: Most pedig már is megyünk tovább, és jön a harmadik Imel Angel, a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkos trédiós.

0: Gergőnek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok! Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar díj...

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele.
1: Ciao Geri, sziasztok. A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox elemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Can we

0: Rockbox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Oceannál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió Egyen.

0: Én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Swiss Disco és a Sleep Tonight. Itt

0: következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Vilcox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, főbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: nektek ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Verizmál Idiósóban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Lortajumeho ki sarites. Arites.

0: Weeklyk a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió

0: vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: vasárnap este. World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam. Ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Gold is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki All-Star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban, Rádió 1-esek, ha bár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a program táblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot, a srácok visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. Ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is. Hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból. Hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak